0: Ködön.
1: Ja.
0: Tikai vína, nóc mai nája. Labi, bet tu pani pagaidi. Kur? Nesam jau.